Történet, tehát vagy ha nem tudom, azt én ebben ezt állandóan miatt kényeztem, és akkor az állandóan ennek a tele, tehát így csempomban, ennek a tele ment, így valójára jössz, de már szerjössz. Kemmelli pedig menni, illetve kell, hogy jöttem, kemmelli sziktorlágó, illetve rosszakani.